0: and we'll get back to you.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM. This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

érzed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja, így is

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Több mint 100 000-en jutottak be a felsőoktatásba, bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés, változékony nyári időnk lesz. Demeter Dia vagyok. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 000-en kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Tovább bővül az éjszakai agglomerációs közlekedés. Augusztustól még több település irányába lesz könnyebb az eljutás. Új járatok indulnak Budapestről, többek között Béatorbágy, Visegrád, Dabas és Kiskunlacháza felé is, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán írt arról, hogy a járatokat az utolsó metrókhoz és a hívekhez, illetve vonatok menetrendjéhez igazítják. A részletes menetrend a MÁV csoport oldalain érhető majd el. Enyhe emelkedést mutat a koronavírus örökítő anyagának koncentrációja a legfrissebb szennyvízadatok szerint. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ közölte, több városban, köztük Debrecenben, Nyíregyházán és Szegeden, valamint a főváros egyes területein is kimutatási határ felett volt a kórokozó örökítő anyaga. A szakemberek szerint ez alapján a koronavírus fertőzések száma lokálisan emelkedhet. Látványos égi parádéval búcsúzik a július. A hónap utolsó éjszakáján 2 meteorraj, a déli delta akvaridák és az alfa kaprikornidák is eléri aktivitásának csúcsát. Ha derült lesz az ég, óránként akár 10-15 hullócsillagot is láthatunk szabad szemmel. A szakemberek szerint érdemes fényszennyezéstől mentes helyet keresni a meteorzápor megfigyeléséhez. Nyugat-délnyugat felől sok helyen megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében egyre több helyen alakulhat ki kisebb eső, zápor, néhol egy-egy zivatar, de az ország nagy része így is várhatóan száraz marad majd. Élénk erős lesz a déli-délnyugati szél, a legmelegebb órákban 29-33 fok közötti csúcsokat mérhetünk. Holnap is lehetnek még elszórtan záporok, zivatarok, 27-32 fok várható majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha szél leszel.

0: is kegyetlen, mint halottját az itt agyon.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hősképzés Plusz várja a fiatalokat Székesfehérváron. Diákok jelentkezését várja a FEDOK. Több mint 101 ezre jutottak be a felsőoktatásba. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Augusztus 3-ától érvényüket veszítik a bordó borítós személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba Bástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári idősnek segítenek az új okmány beszerzésében. Tájékoztat a város oldala. A lehetőség az otthonukban élő egészségi állapotuk miatt nehezen közlekedők számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a helyszíni ügyintézést. Életmentő ismeretekkel és pályaorientációs programmal várják a fiatalokat a székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz programját augusztus 3-án tartják. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a mentők munkáját, emellett betekintést kapnak a mentőszolgálat munkaköreibe, valamint a karrier lehetőségeibe. A program végén az újraélesztés helyes lépéseit is elsajátíthatják, és be is gyakorolhatják, írja a város oldala. Az Országos Mentőszolgálat Hősképző programja 2018 óta minden hónap első hétfőjén ingyenes újraélesztési oktatást kínál országszerte. Vízmérő leolvasás kezdődik több Fehérvár megyei településen. A Fehérvíz ZRT tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 15-e között vízmérő leolvasást végez Bicskén, Bodméren, Ercsiben, Enyin, Kabókapusztán, Mányon, Sárbogárdon, Vértesbogláron és a Galagonyás dűlőben. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Akiket két alkalommal sem érnek el, augusztus 1-e és 20-a között leolvasó lapon vagy a társaság honlapján is bejelenthetik mérőállásukat. Ősszel ismét lesz fehérvári dokumentumfilmfesztivál. A háromnapos esemény október 8-a és 10-e között várja az érdeklődőket a Kodolányi János Egyetemen. A programban 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek kapnak helyet. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A pályázók legfeljebb 10 perces, szabadon választott témájú filmen nevezhetnek, amely kamerával, mobiltelefonnal vagy tábla géppel is elkészíthető, írja az FMC. A pályaműveket szeptember 20-áig várják a fesztivál honlapján. Ideiglenes megállókat használhatnak az utasok Székesfehérváron a Kassai utcában. Az autóbusz végállomás átépítése miatt várhatóan egy héten át ideiglenes helyen lehet fel és leszállni a 26A és a 32-es járatokra. A leszállóhely a 123A szám elé, a felszállóhely pedig a 134. szám elé kerül. A fejlesztés során szélesítik az útpályát és új peront alakítanak ki. Tájékoztat a város oldala. A munkálatok idején a buszok hosszabb vissza fordulási ideje 5-10 perces késéseket is okozhatnak. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak. Tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsó főző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. 14 új rendőr állt szolgálatba Fehérvár megyében. Megkezdték munkájukat azok az egyenruhások, akik rendőri esküt tettek, és sikeresen elvégezték a 10 hónapos közbiztonsági rendőrjárőr, továbbá a duális képzést. A 14 fiatal a gárdonyi, a székesfehérvári, a dunaújvárosi és a sárbogárdi rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot, írja a vármegyei hatóság közösségi oldalán. Négy hétre bezár a székesfehérvári Csitári Kiemír úszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének két kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az úszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy szeretnék megkezdeni a székesfehérvári vasúti csomópont teljes körű átépítését. Adta hírül a város oldala. A már elkészült tervek alapján a mintegy 20 milliárd forintos fejlesztés IKOP plusz forrásból valósulhat meg, és 2030-ig befejeződhet. Ennek részeként megújul a vasútállomás előtti tér, a helyközi buszpályaudvar a piactérről a vasútállomás mellé költözik, felüljáró épül a Mártírok útja és az Újváralja sor között, valamint folytatódik az út- és kerékpárút fejlesztés a Seregélyesi út felé. Az intermodális csomópont a Béketéren valósulna meg, ahol a vasúti, a helyi, valamint a helyközi autóbusz közlekedés közvetlenül kapcsolódna össze. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese.
3: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Sávlezárás miatt torlódásra kell számítani az M7-es autópálya Pákos térségében. Az Útinform tájékoztatása szerint munkavégzés zajlik a Letenye felé vezető oldalon, az 57-es kilométernél, ahol lezárták a külső sávot. A korlátozás miatt már a 42-es kilométertől szakaszos torlódás alakulhat ki, ezért az arra közlekedőknek hosszabb menetidővel érdemes számolniuk. A közművek miatt nem lehet minden üres közterületre fát ültetni Székesfehérváron. A Városgondnokság tájékoztatása szerint a föld alatt gáz, ivóvíz, szennyvíz, elektromos távfő és távközlési vezetékek húzódnak, amelyek mellett kötelező védőtávolságot kell tartani. Emiatt egy kivágott fa helyére nem lehet minden esetben ugyanoda újat telepíteni. Minden közterületi faültetést szakmai egyeztetés előz meg a közműszolgáltatókkal. Az elmúlt 2 évben 758 fát és több ezer cserjét ültettek el. Az idei ősszel pedig újabb több száz fával bővülhet a város zöld állománya. A Városgondnokság adatai szerint az ültetett fák száma minden időszakban meghaladja a kivágott példányokét. Egésznapos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézershow és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a gomoly felhőzet. Helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Az élénk szél többfelé megélénkül, délutára 29 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Hétfő hidegfront vonul át felettünk csapadékkal, ezt követően azonban ismét erősödik a felmelegedés. A hét további részében tartós kárnikula körvonalazódik.
0: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Csodás reggelt, igazán kellemes vasárnapot és jó hétvégét kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok. Ébredjünk ma is együtt, nyissuk ki együtt a szemünket. Christina Aguilera-val, Charlie-val, Giovanni-val vagy éppen Sonic dalával. Indítom az órát és a reggelt és a Sky-jal. Remélem a jó napjuk lesz. Ha Best FM-et hallgatnak, biztosan így lesz.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Hogy alakul a vasárnap? Remélem, hogy most még csak azzal foglalkoznak, hogy éppen milyen kávét igyanak reggel. Hosszú kávét, vagy éppen espresszót. Én mondjuk kapucsinos vagyok reggel általában. Sőt, ma már úgy nagyjából más felet meg is ittam, mert hogy egy felet még itt tartogatok a kezemben. Remélem, hogy jól indul a nap, és hogy igazán jó ez a mai reggel. Na de mi a program még mára? Ha van kedvük, írják meg 0620-55-55-155 a számunk, de ide várom ma is a közlekedési információkat, vagy ha bármi hozzászólni valójuk lenne a műsorhoz, csak nyugodtan írjanak. Mindenféle infót hozok, érdekességeket, szülinapi, névnapi köszöntőket, és természetesen a legjobb zenéket, úgyhogy az elem szívvel már megy is tovább a reggel. A reggeli kávé mellé szól a Take Me to the Clouds Above, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, a Take That Relight My Fire slágerét hallottuk a 90-es évek elejéről, 93-ból. Ez volt a srácok egyik legelső és legismertebb dala, és legjobb hangulatú szerintem, legalábbis én nagyon-nagyon szerettem. És hát ugye a 90-es években még nagyon sokan azt reméltük, hogy az egyik Take That srác lesz a férjünk. Hát ez nekünk kevésbé jött be, a srácoknak viszont ez a dal annál inkább, hiszen 2 hétig vezette a brit slágerlistákat. Hasonló dalokra lehet még számítani itt a Best FM-en ezen a reggelen, na meg érdekességekre és információkra, hiszen jönnek a friss hírek mindjárt, utána majd a Freemasons.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: Hősképzés Plusz várja a fiatalokat Székesfehérváron. Diákok jelentkezését várja a FEDOK. Ismét lecsófőző vigasság lesz a városban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Életmentő ismeretekkel és pályaorientációs programmal várják a fiatalokat a székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz programját augusztus 3-án tartják. A résztvevők közelebbről is

0: És koncertek kapnak helyet. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A pályázók legfeljebb 10 perces, szabadon választott témájú filmen nevezhetnek, amely kamerával, mobiltelefonnal vagy táblagéppel is elkészíthető, írja az FMC. A pályaműveket szeptember 20-áig várják a fesztivál honlapján. Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Augusztus 3-ától érvényüket veszítik a bordó borítós személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba Bástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári idősnek segítenek az új okmány beszerzésében. Tájékoztat a város oldala. A lehetőség az otthonukban élő egészségi állapotuk miatt nehezen közlekedők számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a helyszíni ügyintézést. Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsó főző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a gomoly felhőzet. Helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Az élénk szél többfelé megélénkül, délutára 29 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Hétfő hidegfront vonul át felettünk csapadékkal, ezt követően azonban ismét erősödik a felmelegedés. A hét további részében tartós kárnikula körvonalazódik.
1: Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelése.

Best FM a legjobb zenék. A C-Block dala ébresztett minket, ez volt a Summertime, a folytatásban pedig a Maroon 5 érkezik, és a Makes Me Wonder, ami nagyjából egy mozdulattal visszarepítette a srácokat a 2000-es évek vége felé az élvonalba, és meg tudták ismételni az első albumuknak, az első dalaiknak a sikerét, mert hogy a Makes Me Wonder Grammy-díjat is hozott nekik, és rekordokat döntöttek még a slágerlistákon is, és eléggé oda tették, és megmutatták, hogy a pop, a funk és kicsit a rock határán is nagyon otthonosan mozognak. Úgyhogy érkezik a Makes Me Wonder. Ébresztő. Jó reggelt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A legjobb zenék és a felejthetetlen slágerek a következő órában is velünk lesznek, úgyhogy 7 órakor meghallgatjuk a legfrissebb híreket, aztán jön majd Mark Ronson, Bruno Mars-szal és az Uptown Funk. És itt lesz majd a magas egy underground, és Beck Zoli dala is az árnyék.
2: Úgy volt, hogy egyszer majd látom, az árnyékom úgy lép elém.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Vízmérő leolvasás lesz a vármegyében. Több mint 101 ezre jutottak be a felsőoktatásba. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy szeretnék megkezdeni a székesfehérvári vasúti csomópont teljes körű átépítését. Adta hírül a Város oldala. A már elkészült tervek alapján a mintegy 20 milliárd forintos fejlesztés IKOP plusz forrásból valósulhat meg, és 2030-ig befejeződhet. Ennek részeként megújul a vasútállomás előtti tér, a helyközi buszpályaudvar a piactérről a vasútállomás mellé költözik, felüljáró épül a Mártírok útja és az Újváralja sor között, valamint folytatódik az út- és kerékpárút fejlesztés a Seregélyesi út felé. Az intermodális csomópont a Béketéren valósulna meg, ahol a vasúti, a helyi, valamint a helyközi autóbusz közlekedés közvetlenül kapcsolódna össze. Vízmérő leolvasás kezdődik több Fehérvár megyei településen. A Fehérvíz ZRT tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 15-e között vízmérő leolvasást végez Bicskén, Bodméren, Ercsiben, Enyén-Kabókapusztán, Mányon-Sárbogárdon, Vértesbogláron és a Galagonyás dűlőben. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Akiket két alkalommal sem érnek el, augusztus 1-e és 20-a között leolvasó lapon vagy a társaság honlapján is bejelenthetik mérőállásukat. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a komoly felhőzet. Helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Az élénk szél többfelé megélénkül, délutára 29 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Hétfő hidegfront vonul át felettünk csapadékkal, ezt követően azonban ismét erősödik a felmelegedés. A hét további részében tartós kárnikula körvonalazódik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó reggelt a most ébredezőknek, 7 óra is elmúlt pár perccel. A Best FM-et hallgatják, én Majoros Rita vagyok, ma én ébreztem Önöket a leges, legjobb zenékkel, hogy jól induljon ez a vasárnap reggel. Bár azt remélem, hogy sokan még pihengetve, mondjuk ágyból fekve hallgatják a Best FM-et, és jön a reggeli kávé, meg a Madison Avenue.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Ne felejtsék, ma 41. Forma egy magyar nagydíj Mogyoródon a Hungaroringen, szóval ma is elég erős lesz a forgalom, vagy akár már most is az M3-ason Mogyoród térségében mindkét irányból. A 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-ason a 13-as és a 18-as kilométerek között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. Szóval Mogyoród és Kerepes térségében nagy lesz ma is a torlódás, akár még rendőri irányításra is számítani kell. Valamint azért Mogyoródon számítsanak gyalogos forgalom növekedésre is, úgyhogy emiatt vezessenek óvatosan és türelemmel. 0620 55 55 155, ide pedig írjanak, ha látnak valamit az utakon. Én pedig útközben is a legtutibb zenéket hozom, méghozzá Mark Ronson és Bruno Mars közös slágerével megyek tovább, ami kicsit olyan, mintha a 70-es évek funkorszakából érkezett volna, mégis 2014 egyik legnagyobb slágere volt. Uptown Funk, itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék, ez volt a Backstreet Boys és a Quit Playing Games, amivel igazából a fiú banda betört Amerikába, és igazán meghódította Amerikát a 90-es években. A vizes pólós videóklip pedig örökre beírta magát a pop történelembe, és szerintem a mi emlékezetünkbe is. Na de ilyen és hasonló dalokkal készültem még az óra második felére is. Meghallgatjuk a friss híreket, aztán majd Justin Timberlake dalát, ez lesz a Like I Love You.
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 West FM-en.
1: 4 hétre bezára a Csitári GM-ül úszoda. 14 új rendőr állt szolgálatba Fejérvár megyében. Szakmai útmutatóval segítik a szőlőtermesztőket. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári GM-ül úszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének két kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az úszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. 14 új rendőr állt szolgálatba Fejérvár megyében. Megkezdték munkájukat azok az egyenruhások, akik rendőri esküt tettek, és sikeresen elvégezték a 10 hónapos közbiztonsági rendőrjárőr, továbbá a duális képzést. A 14 fiatal a Gárdonyi, a Székesfehérvári, a Dunaújvárosi és a Sárbogárdi rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot, írja a Vármegyei Hatóság közösségi oldalán. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak. Tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Egész napos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézershow és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Fellép Berecki Zoltán, Wilcox és a Pitypong zenekar, emellett Rohács Tamás műrepülő bemutatója is látható lesz. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a gomoly felhőzet.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Iris Ramazzotti és Anastasia dalát hallottuk, ez volt az I Belong to You, nem sokára pedig friss híreket hallgatunk, mert hogy pár perc múlva lesz 8 óra, utána pedig folytatódik ez a csodás vasárnap reggel. Azt mondják, hogy a magyaroknál nálunk a vasárnap a leglassabb nap, remélem, hogy önök is jó lassan indították ezt a reggelt, és hogy még éppen mondjuk ágyban fekve kávézgatnak vagy lazulnak, bár nagyon sokan már ugye a Forma 1 miatt ébren vannak, hamarosan lehet majd szurkolni. A következő órákban pedig a legjobb zenéket hallgatni a Best FM-en. Itt lesz majd az Ashwood és a Shine. És Kassa Tibi is zenél majd Dérhenivel.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó tanács, a fényvédőt érdemes már indulás előtt 20 perccel felvinni a bőrre. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
2: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelen.

0: FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Regia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokásjog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
1: Székesfehérváron az Öreghegyen a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van és 30 kisebb-nagyobb helysége.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Hősképzés Plusz várja a fiatalokat Székesfehérváron. Diákok jelentkezését várja a FEDOK. Ismét lecsófőző vigasság lesz a városban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Életmentő ismeretekkel és pályaorientációs programmal várják a fiatalokat a székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz programját augusztus 3-án tartják. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a mentők munkáját, emellett betekintést kapnak a mentőszolgálat munkaköreibe, valamint a karrier lehetőségeibe. A program végén az újraélesztés helyes lépéseit is elsajátíthatják, és be is gyakorolhatják, írja a város oldala. Az Országos Mentőszolgálat Hősképző programja 2018 óta minden hónap első hétfőjén ingyenes újraélesztési oktatást kínál országszerte. Ősszel ismét lesz Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál. A háromnapos esemény október 8-a és 10-e között várja az érdeklődőket a Kodolányi János Egyetemen. A programban 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek kapnak helyet. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A pályázók legfeljebb 10 perces, szabadon választott témájú filmen nevezhetnek, amely kamerával, mobiltelefonnal vagy táblagéppel is elkészíthető, írja az FMC. A pályaműveket szeptember 20-áig várják a fesztivál honlapján. Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Augusztus 3-ától érvényüket veszítik a bordó borítós személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba Bástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári idősnek segítenek az új okmány beszerzésében. Tájékoztat a város oldala. A lehetőség az otthonukban élő egészségi állapotuk miatt nehezen közlekedők számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a helyszíni ügyintézést. Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsófőző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a város oldala. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a gomoly felhőzet. Helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Az élénk szél többfelé megélénkül, délutára 29 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Hétfő hidegfront vonul át felettünk csapadékkal, ezt követően azonban ismét erősödik a felmelegedés. A hét további részében tartós kárnikula körvonalazódik.
0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 8 óra után is csak a legjobb zenék itt a Best FM-en. Szép jó reggelt kívánok mindenkinek. A 8 óra után ébredőknek, én Majoros Rita vagyok. Együtt tölthetjük ma is a délelőttöt. Én pedig a legjobb zenékkel folytatom a napot. Jön az Ashwood és a Shine, jön majd Nagy Bogi is. Most pedig Avril Lavigne és a Girlfriend indítja az órát. Csodás hétvégét!
0: Best

Best FM a legjobb zenék. Július 26-a van, el sem hiszem, hogy jövő héten augusztus. Na jó, ne szaladjunk ennyire előre, tényleg nem is merek belegondolni. Szóval július 26-án az Annák és az Anikóka névnaposok, úgyhogy Isten éltesse őket, és a mai születésnaposokat is, és az évfordulósokat is. Ha valakit ünnepelnek, ma nyugodtan köszöntsék meg rajtam keresztül, 0620-55-55-155 a számunk. 1875-ben született dr. Carl Gustav Jung, svájci orvos, pszichiáter, az analitikus lélektan megteremtője. 81 éves ma Helen Mirren, Oscar díjas és kétszeres Golden Globe díjas, brit színpadi és filmszínésznő. 62 éves ma Sandra Bullock, Oscar díjas és Golden Globe díjas, amerikai színésznő, 59 pedig Jason Statham, brit színész, producer, harcművész, visszavonult műugró, ezt nem tudom, tudták-e róla. Ma ünnepel Mick Jagger is, angol rockzenész, a Rolling Stones énekese. Ma van a nagynénik és nagybácsik világnapja, úgyhogy én is ünnepelek, mert nagynéni vagyok. A nemzetközi bagel nap, a kávé turmix nap és a kutya fotózás napja is. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Ha bárki ide hozzászólna a kalendáriumhoz, tényleg nyugodtan tegye meg. Cserébe pedig DJ Sammy és Luna dala érkezik, ez a The Boys of Summer, igazi 2000-es évekbeli dance klasszikus itt a Best FM-en.

0: Ezt a fem a legjobb zenék, ez volt Joe Becsó és a Funky Groove, egy igazi olasz klub klasszikus a 90-es évek végéről. Ugyan nem lett világsláger, de Európa táncparkettjeit igazán meghódította. És szerintem a mi szívünket is, és belemászott a fülünkbe egy életre. A folytatásban is hasonló zenékre lehet számítani. Most előtte hírek, aztán itt lesz Fábia Júli Zuhackerrel és a Like a Child.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Vízmérő leolvasás lesz a vármegyében. Több mint 101 ezre jutottak be a felsőoktatásba. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy szeretnék megkezdeni a székesfehérvári vasúti csomópont teljes körű átépítését. Adta hírül a Város oldala. A már elkészült tervek alapján a mintegy 20 milliárd forintos fejlesztés IKOP plusz forrásból valósulhat meg, és 2030-ig befejeződhet. Ennek részeként megújul a vasútállomás előtti tér, a helyközi buszpályaudvara piac térről a vasútállomás mellé költözik, felüljáró épül a Mártírok útja és az Újváralja sor között, valamint folytatódik az út és kerékpárút fejlesztés a Seregélyesi út felé. Az intermodális csomópont a Béketéren valósulna meg, ahol a vasúti, a helyi, valamint a helyközi autóbusz közlekedés közvetlenül kapcsolódna össze. Vízmérő leolvasás kezdődik több Fehérvár megyei településen. A Fehérvíz ZRT tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 15-e között vízmérő leolvasást végez Bicskén, Bodméren, Ercsiben, Enyin, Kabókapusztán, Mányon, Sárbogárdon, Vértesbogláron és a Galagonyás dűlőben. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Akiket két alkalommal sem érnek el, augusztus 1-e és 20-a között leolvasó lapon vagy a társaság honlapján is bejelenthetik mérőállásukat. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a komoly felhőzet. Helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Az élénk szél többfelé megélénkül, délutára 29 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Hétfő hidegfront vonul át felettünk csapadékkal, ezt követően azonban ismét erősödik a felmelegedés. A hét további részében tartós kárnikula körvonalazódik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék. Fallén, ezt hallottuk Alicia Keys-től, így 3:49 környékén. Valaki remélem, hogy egy picit lassabban indítja ezt a vasárnap délelőttöt, és még csak kávézgatás közben hallgatja a Best FM-et, miközben zenél nekünk a Simply Red. 1995-ben a srácok egy kis stílusváltáson mentek át, vagy legalábbis a brazil ütősök ihlette Fairground-dal lepték meg a rajongókat. Én imádom ezt a dalt. Egyébként érdekesség, hogy ez volt az első, és máig egyetlen brit lista vezető kislemeze a zenekarnak. Latin dance, hangzás, dobok, mi kell még egy jó kis késői vasárnap reggelre? Simply Red Fairground, itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 9 óra jönnek a legfrissebb hírek után a Pink. És jön majd Vastag Csaba is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 hétre bezára a Csitári GM-il úszoda. 14 új rendőr állt szolgálatba Fejérvár megyében. Szakmai útmutatóval segítik a szőlőtermesztőket. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári GM-i úszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének két kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az úszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. 14 új rendőr állt szolgálatba Fejérvár megyében. Megkezdték munkájukat azok az egyenruhások, akik rendőri esküt tettek, és sikeresen elvégezték a 10 hónapos közbiztonsági rendőrjárőr, továbbá a duális képzést. A 14 fiatal a Gárdonyi, a székesfehérvári, a dunaújvárosi és a sárbogárdi rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot, írja a Vármegyei Hatóság közösségi oldalán. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak. Tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
2: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
1: Egész napos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézershow és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Fellép Berecki Zoltán, Wilcox és a Pitypunk zenekar, emellett Rohács Tamás műrepülő bemutatója is látható lesz. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a gomoly felhőzet. Helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Az élénk szél többfelé megélénkül, délutára 29 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Hétfő hidegfront vonul át felettünk csapadékkal, ezt követően azonban ismét erősödik a felmelegedés. A hét további részében tartós kárnikula körvonalazódik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 9 óra után járunk már pár perccel. Csodás napot mindenkinek, Majoros Réte vagyok, és jó hétvégét. Mi a program? Akár jöhet egy-két ajánlat is a 0620 55 55 155-re, így vasárnapra, délutáni sütöget, és hogy mondjuk elutaztak kirándulni valahová, jöhetnek a tippek mellé Pink és a Stupid Girls. Szép napot mindenkinek!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék. Július 26-án ünnepeljük a nagynénik és a nagybácsik világnapját. Ez egy viszonylag új, nem hivatalos világnap. A célja pedig az, hogy felhívja a figyelmet a nagynénik és nagybácsik különleges szerepére a családban. Az ötlet az Egyesült Államokból indult, és Melanie Notkin írónő, valamint a gyermektelen nagynénik és nagybácsik közössége népszerűsítette. A világnap pedig arra emlékeztet, hogy a nagynénik és nagybácsik sok családban fontos támaszok, bizalmasok, példaképek, vagy éppen kedvenc rokonok, vagy kedves rokonok. Gyakran ők azok, akik egy kis plusz figyelmet, élményt, támogatást és szeretetet adnak a gyerekeknek. Úgyhogy boldog nagynénik és nagybácsik világnapját. Én is nagynéni vagyok, úgyhogy nekem azóta, amióta nagynéni vagyok, különösen kedves ez a nap. Úgyhogy ünnepeljünk együtt a nagynéniket, nagybácsikat, meg ha mi is azok vagyunk, akkor saját magunkat. Akár egy telefon, egy kedves üzenet, vagy mondjuk egy közös program, hogyha belefér a mai napba, akkor így ünnepelhetünk. Vagy éppen a legjobb zenékkel itt a Best FM-en, úgyhogy érkezzen a nagynéniknek és a nagybácsiknak Adamski és a csodás Seal közös dala, ez a Killer a Best FM-en.

Best FM a legjobb zenék. 2001-ben egy új hang érkezett Kanadából, imádtuk Nelly Furtado dalát, a legelső debütálót, ez volt az I'm Like a Bird, viszont ő azóta nagyon sokszor bebizonyította, hogy egyáltalán nem egy slágeres előadó. Ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy második dala, a Turn of the Light is hasonló sikereket ért el, mint annak idején az I'm Like a Bird. Egy kis pop, egy kis R&B, egy különleges hang és egy különleges stílus, úgyhogy jöhet egy világsláger, Nelly Furtado és a Turn of the Light. Itt a Best FM-en, szép vasárnapot!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 10 órához érkezünk, jönnek a legfrissebb hírek, aztán itt lesz Díaz és Menta és a Nélküled.

0: és jön majd a Spin Doctors is.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do up a do up shoe, do.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Hősképzés Plusz várja a fiatalokat Székesfehérváron. Diákok jelentkezését várja a FEDOK. Ismét lecsófőző vigasság lesz a városban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Életmentő ismeretekkel és pályaorientációs programmal várják a fiatalokat a Székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz programját augusztus 3-án tartják. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a mentők munkáját, emellett betekintést kapnak a mentőszolgálat munkaköreibe, valamint a karrier lehetőségeibe. A program végén az újraélesztés helyes lépéseit is elsajátíthatják, és be is gyakorolhatják, írja a Város oldala. Az Országos Mentőszolgálat Hősképző programja 2018 óta minden hónap első hétfőjén ingyenes újraélesztési oktatást kínál országszerte. Ősszel ismét lesz Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál. A háromnapos esemény október 8-a és 10-e között várja az érdeklődőket a Kodolányi János Egyetemen. A programban 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek kapnak helyet. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A pályázók legfeljebb 10 perces, szabadon választott témájú filmen nevezhetnek, amely kamerával, mobiltelefonnal vagy táblával géppel is elkészíthető, írja az FMC. A pályaműveket szeptember 20-áig várják a fesztivál honlapján. Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Augusztus 3-ától érvényüket veszítik a bordó borítós személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Alba Bástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári idősnek segítenek az új okmány beszerzésében. Tájékoztat a Város oldala. A lehetőség az otthonukban élő egészségi állapotuk miatt nehezen közlekedők számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a helyszíni ügyintézést. Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsófőző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a Város oldala. A program végén átadják a Lecsó király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a gomoly felhőzet. Helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Az élénk szél többfelé megélénkül, délutára 29 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Hétfő hidegfront vonul át felettünk csapadékkal, ezt követően azonban ismét erősödik a felmelegedés. A hét további részében tartós kárnikula körvonalazódik.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét, szép délelőttöt kívánok mindenkinek. Majoros Rita vagyok, ám hogy 10 óra is pár perccel töltsük együtt a délelőtt, még hátra maradt 2 óráját is a legjobb zenékkel. Remélem, hogy jó kis lassú reggelük van, és még éppen mondjuk reggeli közben hallgatják a Faithless és Dido közös dalát. Jön a One Step Too Far, én pedig csodás napot kívánok.
0: Best FM.

0: Elköszönt, annyi sugott kegyelem.
1: Best FM a legjobb zenék. Hétköznap, amikor ugye délutánonként úgymond a saját időmben vagyok, műsoridőmben vagyok adásban itt a rádióban, akkor szoktam mozi ajánlót tartani, és egy hallgató írt most nekem, hogy mi lenne, hogyha ma is hoznék egy ilyet. Természetesen, nagyon szívesen teljesítem ezt a kérést. Imádom a 90-es és a 2000-es évek régi moziait, és most hoztam egy érdekességet is az egyikkel kapcsolatban. A Micsoda nőt Julia Roberts-el és a Richard Gere-rel hoztam akár a mai mozi délutánjuk is. Szerintem nincs olyan ember nagyon, aki még nem látta volna ezt a filmet, vagy legalábbis nem tudná magát a történetet. Ugye ez egy romantikus film, méghozzá egy utcalány és egy gazdag üzletember szerelméről szól, aminek természetesen happy end a vége, úgyhogy ajánlom mindenkinek. Egyébként elég tanulságos film is. Na, de az érdekesség, amit hoztam ezzel kapcsolatban, hogy eredetileg ez egyáltalán nem egy ilyen lányregény lett volna, hanem egy sokkal sötétebb történet a nagyvárosi prostitúció világáról. Az eredeti forgatókönyv címe egyébként 3000 volt, amely arra a 3000 dollárra utalt, amelyet Edward ajánl Viviennek egy hét együttlétért. A történet végül ugye egy romantikus tündérmese lett, és a cím is megváltozott ugye Pretty Woman-re, magyarul Micsoda nőre, mivel a stúdió szerint egyébként a 3000 inkább egy ilyen sci-fi film címének hangzott volna, és hát nem is illett így most már a kialakult történethez. Úgyhogy ezt hoztam a mai mozi ajánlóban, remélem, hogy eleget teszek a kérésnek. Élvezzék a mozit és a legjobb zenéket a Best FM-en, ahogy ígértem, Coolio jön és a See You When You Get There, itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék. A Savage Garden I Want You slágere után fontos info, és ne felejtsék, hogy ezen a hétvégén rendezik ugye a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyorodon a Hungaroringen, úgyhogy elég nagy az autóforgalom az M3-ason Mogyorod térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is, és fontos, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométerek között a leállósávot csak a VIP vendégek használhatják, a nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni, úgyhogy erre kell számítani egész délután, és szerintem még az este folyamán is arra fel is, sőt,

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Ez volt a Hallott pénz, és a majd a folytatásban pedig friss hírek jönnek, mert mindjárt 11 óra. Aztán majd érkezik a valódi, a New Empire és a Republic dala. Urát pedig majd Beyoncé sompolla nyitja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Független vizsgálat indul a jégkármérséklő rendszerről. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok. 30 fok felett lesznek a csúcsok ma. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Független szakmai vizsgálatot kezdeményeznek a jégkármentesítő rendszer működéséről. Az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium és civil szervezetek egyeztetésén a résztvevők egy átfogó tudományos vizsgálat szükségességét hangsúlyozták. A tárgyaláson meteorológiai, jogi és mezőgazdasági szakértők ismertették álláspontjukat. A cél, hogy objektív képet kapjanak a rendszer működéséről és hatásairól. Az egyeztetések az előttünk álló időszakban is folytatódnak. A jégkármentesítő rendszer ezüst jodidot juttat a zivatar felhőkbe, hogy sok apró jégszem alakuljon ki a nagyobb jégdarabok helyett. Ez csökkenti a jégkárokat, de a jégesőt nem tudja teljesen megszüntetni. Egyre gyakoribbak a rendkívüli hőségnapok Magyarországon. A Hungaromet szerint az elmúlt 125 évben több mint 3 nappal nőtt azon napok száma, amikor a napi hőmérséklet eléri a 27 fokot. A szakemberek szerint az elmúlt években egyre hosszabb hőhullámok alakultak ki. Az elemzés rámutat, a tartós hőség nem csak az embereket terheli meg, hanem a mezőgazdaságot és a természetes élővilágot is. Hozzátették, a most tapasztalható hőhullámok már előrevetítik, hogy hogyan változik éghajlatunk a jövőben. Rekordot döntött tavaly a légiutasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset volt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok összesen 5 milliárd repülőjegyet értékesítettek. A repülőgép balesetek száma 13%-kal volt kevesebb, mint az előző évben. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Mindhárom pilóta rosszul lett menet közben a British Airways egyik járatán. Az indiai Hyderabadból Londonba tartott a gép. Egyiküknél komoly tünetek jelentkeztek, szerencsére két kollégája végül rendben elvitte a repülőt a brit fővárosba. Sajtóértesülések szerint súlyos ételmérgezés történt. A légitársaság és az indiai hatóságok is szigorú vizsgálatot ígértek. Délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, de ezzel együtt is várható napsütés, a legtöbb a Tiszántúlon. A nap második felében kissé növekvő eséllyel lehet számítani kisebb esőre, záporra, illetve zivatarra, ám még így is várhatóan az ország nagyobb része szárazon marad. A legmagasabb hőmérséklet 29 és 35 fok között várható. Holnap általában gyengén vagy közepesen felhős időre van kilátás, kisebb eső, zápor előfordulhat. A csúcsok 27 és 33 fok között lesznek majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Remélem, hogy van még egy órájuk velem rádiózni. 11 óra is elmúlt pár perccel, én Majoros Réte vagyok. Azért még ebbe az órába is elég sok isteni dalt bele tudok sűríteni, úgyhogy nem húzom sokáig az időt, inkább nekiállok. Jön mindjárt Cisco és a Tang Song, de jön majd a Five is és a Keep on Moving, most pedig Beyoncé, Sean Paul-lal indít, és a Baby Boy-jal.
2: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szuper vasárnapot kívánok mindenkinek. A folytatásban Rozzalla ikonikus dance himnuszával jön az Everybody's Free 1991-ből. Jön egy kis klubvilág és egy kis ibizai hangulat a következő pár percben, úgyhogy még így a vasárnapi ebéd előtt egy kicsit az ibizai partokon érezhetjük magunkat. Vagy táncolhatunk a konyhában Rozzalla dalára Everybody's Free itt a Best FM-en. Yeah.

0: Best FM a legjobb zenék, hozta a nyári hangulatot Cisco és a Tong Song. Ma délután viszont úgy tűnik, hogy megérkeznek majd egy picit a felhők, és megnövekszik a felhőzet, főként a Dunántúlon, majd aztán a középső este pedig már a keleti országrészben is, és kialakulhatnak záporok, zivatarok. Sokfelé élénk lesz, és a Dunántúlon, a középső megyékben pedig erős lesz a déli, délnyugati szél, úgyhogy erre kell ma délután számítani. Hétfőn több órára kisüt a nap, ám azért a gomoly felhők még megzavarhatják a napsütést, és előfordulhatnak záporok, zivatarok. Egyébként 26 és 32 fok között mérhetjük a maximumokat. Erre kell számítani. Na meg a Best FM legjobb zenéire a folytatásban.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
2: Fultam, figyelj, szíszed a tánc. Felkap téged itt, sem vagy már.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Best FM a legjobb zenék, véget ért ez a délelőtt, én pedig elbúcsúzom és átadom a terepet B. Németh Diának. A délután már az övé itt a Best FM-en, úgyhogy élvezzék vele a Best FM legjobb zenéit, és aztán holnap találkozunk déltől. Addig is mindenkinek minden jót, köszönöm a mai figyelmet, Majoros Rita vagyok, jó hétvégét, viszont!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Átláthatóbbá válik a kórházi fertőzések nyilvántartása. Füredi lány lett az Anna Bál szépe. 48 óra alatt 3 drónt is elintézett a román légierő. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Szeptembertől nyilvánosan is elérhetők lesznek a kórházak egészségügyi ellátással összefüggő fertőzési adatai, jelentette be Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter. Az új rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertana alapján működik majd, és valós adatokra épül. A tárca hangsúlyozta, a cél nem az intézmények rangsorolása, hanem a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése. Az adatok értelmezését kiegészítő mutatók is segítik majd. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízirendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 mentéshez riasztották az egységeket. A Balatonon 5 rendőrőrs, több mint 25 szolgálati hajóval, valamint 4 vízimentő szervezettel együtt vigyáz a fürdőzők és a vízen közlekedők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztetett, fürdés előtt érdemes tájékozódni a vízviszonyokról, kerülni kell az alkoholfogyasztást, és nem ajánlott egyedül a parttól távol úszni. A szél által elsodort matrac vagy vízibicikli után nem szabad úszni, viharjelzés esetén pedig mindenki tartsa be a szabályokat. Újabb Románia légterét megsértő drónt semmisített meg a román légierő a Fekete-tenger felett. Nikus Ordán államfő közölte, egy F-16-os vadászgép Szulina térségében lőtte le a pilóta nélküli eszközt. A román ügyészség szerint a pénteken megsemmisített drón iráni gyártmányú volt, amelyet Oroszország használ az Ukrajna elleni háborúban. Az államfő hangsúlyozta, Románia a NATO és az Európai Unió légterének megsértése elfogadhatatlan. Ez már a harmadik lelőtt drón volt az elmúlt 48 órában. Megválasztották a 201. Anna Bál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a Bál szépe testvére. Az első Anna Bált 1825-ben rendezték meg. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszán túlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek, délmúlt néhány perccel, ami annyit jelent, hogy kezdődik is a Best délután velem, B. Németh Diával. Ma az Annákat és az Anikókat köszöntetjük névnapjuk alkalmából, hiszen július 26-a van, Isten éltesse őket, és persze a születésnaposokat is. Én pedig adom a legjobb zenéket, Mikával indítok. Szól a Grace Kelly a Best FM-en.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Last time we talked, Mr. Smith, you reduced me.

Best FM, a legjobb zenék, a Wish You Were Here, a Rednex 95-ös slágere, ami eltér a zenekar pörgős, humoros stílusától, és egy lírai ballada, a honvágy és a szeretett személy hiányának érzését dolgozza fel, érzelmes country hangzásba csomagolva. Külön érdekesség, hogy a Rednex főként vidám dance country számokról ismert, így ez a dal azért meglepte a közönséget. A Wish You Were Here több európai országban listavezető lett, és sokak szerint a zenekar egyik legszebb dala. A szám máig népszerű, romantikus és nosztalgikus hangulata miatt. Ez szól most, itt a Best FM-en.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: Dr. Béres.
2: My name is Victor, you can take a-

0: Best FM a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak arra szólva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szuper slágerekkel várok mindenkit a következő órában, és érdemes maradni, hiszen már bekészítettem az Oliver from Earth és Roy közösét is. Jön az utolsó dal, és Akonnal indul a következő óra.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Segítik a tejágazatban dolgozókat, káros a naptetoválás, jobbára száraz időnk lesz. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Új támogatást kapnak a tejtermelők és a tejfeldolgozók. A kormány kamattámogatással segíti az ágazat szereplőit, hogy könnyebben átvészeljék a tejpiaci válságot és javuljon a gazdaságok likviditása. Az új rendelet szerint a tejhasznú szarvasmarha tenyésztők az MFB Agrár Forgóeszköz Hitelprogramban akár 100%-os kamattámogatást is kaphatnak, míg a tejfeldolgozó vállalkozások számára az Élelmiszeripari Hitelprogramban 70%-os kamattámogatás érhető el. A hitelekre év végéig lehet szerződést kötni, a tenyésztők esetében állatonként legfeljebb 1 millió forintos hitelre. Veszélyes trend terjed a közösségi médiában, erre hívta fel a figyelmet rádiunkban a Magyar Dermatológiai Társulat elnöke. Holló Péter elmondta, úgynevezett naptetoválásokat készítenek, ez azonban nagyon káros a bőrnek.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal. Mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Megválasztották a 201. Annabál szépét Balatonfüreden. A rangos társasági esemény győztese a 18 éves balatonfüredi Windis Laura lett, akit tavaly első udvarhölgynek választottak. Az első udvarhölgy most a debreceni Tollas Viktória, míg a második Windis Regina lett, aki a Vár szépe testvére. Alaposan átalakult a magyar nagydíj rajtsorrendje a tegnapi időmérő után. A második helyet megszerző Lewis Hamiltont 3 rajthelyes büntetéssel sújtották, mert feltartotta Oscar Piastrit. Hasonló szankciót kapott a világbajnoki pontverseny éllovasa Andrea Kimi Antonelli is. Lando Norris mellől így Charles Leclerc rajtolhat. A második sorból pedig Oscar Piastri és Max Verstappen indul. Hamilton az 5., Antonelli pedig a 7. helyről kezdi meg ma délután 3 órakor a futamot a Hungaroringen. Fokozatosan megnövekszik a felhőzet, de országszerte több órás napsütésre is számíthatunk, a legtöbbre a Tiszántúlon. Később főként az északnyugati ország részben elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak, a szél sok felé élénk lesz. A Dunántúlon és a középső tájakon időnként meg is erősödik majd, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. A csúcshőmérséklet 29 és 35 fok között alakul, estére 20-25 fokig hűl le a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kellemes hétvégét mindenkinek, én Pénémet Dia vagyok. Egy óra után is folytatódik a vasárnapi Best délután a legnagyobb kedvencekkel. Itt is van a Lonely, Akon egyik legismertebb dala, ami 2005-ben jelent meg, és világszerte hatalmas sikert aratott. Egy fájdalmas szakítás utáni érzésekről szól, a magányról és a hiányról, és arról, hogy milyen nehéz feldolgozni, amikor elveszítünk valakit.
0: Best

Best FM a legjobb zenék, egy 1999-ben megjelent House-dallal folytatjuk, amely a klasszikus ezredfordulós klubhangzás egyik tipikus darabja volt. Ez pedig nem más, mint a Topaz és a New Millennium. Tulajdonképpen egy olyan dalról beszélünk, aminek a stílusa funky latin hatású house, erősen grúvos basszussal, és nem feltétlenül rádiós slágerként lett híres, hanem inkább underground és klub körökben vált népszerűvé, főleg ebben a formában. Rengeteg remisz készült belőle, később több modern feldolgozás is, és sok house rajongó a mai napig nagyon nagy sikernek tartja, mert a mém egy kimondottan nem mainstream sláger, mégis nagyon erős klub hangulata van. Következik tehát Topaz és a New Millennium itt a Besten. What is fact? Should you be a reason? To change.

0: Best FM, a legjobb zenék az egyes főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, így aztán nagyon kell figyelni, és a 4-es főúton is Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek, a munkákat útszükület vagy a félpályás lezárás mellett végzik. Az 5-ös főúton pedig Kecskemét belterületén építési munkák miatt a 78-as és a 81-es kilométer között félpályás lezárásra kell számítani, szintén a városban a 87-es és a 89-es kilométer között közművezetéket kötnek be, félpályás lezárás van érvényben. 0620-55-55-155, ez a hívható SMS és Viber számunk, jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Bestefem a legjobb zenék. Ezen a hétvégén rendezik a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat Mogyoródon, a Hungaroringen. Egész nap erősebb járműmozgásra kell készülni az M3-as autópályán, Mogyoród térségében mindkét irányból, valamint a 3-as főúton Kerepes környékén is. Fontos tudnivaló, hogy a fővárosból kifelé haladva az M3-as autópályán a 13-as és a 18-as kilométer között a leálló sávot csak a VIP vendégek használhatják. A nagy közönség a versenypályát a 19-es és a 23-as kilométernél lévő kihajtón keresztül tudja megközelíteni. A forgalom már a reggeli órákban is erős volt, a mogyoródi csomópontnál már csak araszolva lehet haladni. Kitartást mindenkinek az utakon!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt is van a 2 óra, jönnek a legfrissebb hírek, aztán senki sehová érkezik hamarosan a kompakt diszkó a hősökkel. Jön a Minden rendben, és Nelly Furtado, meg James Morrison közösre is felcsendül, perceken belül ezzel folytatjuk.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Veszélyesek is lehetnek az úgynevezett naptetoválások. Megújulhat a vasútvonal 60 és Füzesabony között. Ketten meghaltak egy brüsszeli lakástűzben. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
2: Az idei nyárnak egy, mondhatjuk úgy, hogy sláger TikTok kihívása a naptetoválás készítése, aminek a lényege az lenne, hogy a bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást. Ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: 2030-ig korszerűsíthetik a Budapest-Miskolc vasútvonal 60 és Füzesabony közötti szakaszát. A mintegy 200-230 milliárd forintos beruházás után a vonatok akár 160 km-es óránkénti sebességgel is közlekedhetnek. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter szerint ezzel rövidebb lehet a menetidő Gyöngyös, Eger és Miskolc felé, stabilabbá válhat a menetrend és csökkenhetnek a késések. A projekt részeként az állomásokat és a peronokat is korszerűsítik. Ketten meghaltak, 8-an pedig megsérültek egy brüsszeli lakástűzben. A lángok egy több lakásos épület lépcsőházában csaptak fel, a füst több lakásba is bejutott. A tűzoltók 4 eszméletlen embert találtak az egyik lakásban, közülük 2 életét már nem tudták megmenteni. A tűz okát még vizsgálják. Rekordodon tett tavaly a légi utasok száma, miközben kevesebb repülőgép baleset történt. A Nemzetközi Polgári Repülési Szervezet adatai szerint a légitársaságok csaknem 5 milliárd utas szállítottak. A repülőgép balesetek száma 13%-kal csökkent az előző évhez képest. Világszerte 85 légi katasztrófa történt, ezekben 387 ember vesztette életét. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Jó hétvégét! Mindenkinek július 26-a van, 2 óra múlt néhány perccel, én Béni Meddia vagyok, és itt is van a Broken Strings, eredetileg James Morrison-tala, amelyben Nelly Furtado is közreműködik, és 2008-ban jelent meg, egy fájdalmas kapcsolatról szól, ahol két ember még kötődik egymáshoz, de már nem tudják megmenteni azt, ami közöttük volt. Ezzel indítok.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 99.5 Best FM. A legjobb zenék. Let's go, girls.

Best FM a legjobb zenék. Ma délután 26-32 fokot mérhetünk az ország nagy részén. Holnap a változó felhőzet mellett az ország nagy részén több órára kisüt majd a nap. Elszórtan fordulhat elő zápor, zivatar. Az észak-nyugatira forduló szél több felé megerősödik, majd a legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 15-21 fok között alakul. Az előrejelzések szerint a legmagasabb nappali hőmérséklet pedig 23, illetve 31 fok között valószínű.

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM.
0: Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: Zavaros az este,

0: Best FM a legjobb zenék, útinfokkal folytatjuk. Az M43-as autópályán például Csanádpalota irányába a Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak, így aztán a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont felé és lehajtóágát lezárták. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Az M60-as autópályán is érdemes figyelni az M6-os irányába, a 23-as és a 18-as kilométer között a burkolatot felújítják, a külső és a leálló sávot zárták le. Az M44-es autóúton pedig Kunszentmárton térségében csomópontot építenek, ott az 59-es és a 62-es kilométer között mindkét oldalon csak a belső sáv járható, a külső sávot lezárták. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM legjobb zenék, Messi és Bryan Adams közössét hallgattuk, ez volt a When You're Gone, mindjárt 3 óra van, vagyis jönnek a legfrissebb hírek. Kelly Rowland work-je pedig már bekészítve, hamarosan ez érkezik, most pedig egy hazai kedvencet hallgatunk, méghozzá Ekütől, na meg a New Lever Empire-től. Érkezik a Hallod, Látod, Érzed, itt a Best FM-en.

0: tekintet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Tankolj az Osan benzinkutakon. Az Osannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Osan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek osan.hu/tankolj nálunk.
1: Reklámot hallottak.
3: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Vízmérő leolvasás lesz a vármegyében. Több mint 101 ezre jutottak be a felsőoktatásba. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 2030-ig elkészülhet a székesfehérvári intermodális csomópont. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter bejelentette, hogy szeretnék megkezdeni a székesfehérvári vasúti csomópont teljes körű átépítését. Adta hírül a város oldala. A már elkészült tervek alapján a mintegy 20 milliárd forintos fejlesztés IKOP plusz forrásból valósulhat meg, és 2030-ig befejeződhet. Ennek részeként megújul a vasútállomás előtti tér, a helyközi buszpályaudvara piactérről a vasútállomás mellé költözik, felüljáró épül a Mártírok útja és az Újváralja sor között, valamint folytatódik az út- és kerékpárút fejlesztés a Seregélyesi út felé. Az intermodális csomópont a Béketéren valósulna meg, ahol a vasúti, a helyi, valamint a helyközi autóbusz közlekedés közvetlenül kapcsolódna össze. Vízmérő leolvasás kezdődik több Fehérvár megyei településen. A Fehérvíz ZRT tájékoztatása szerint július 27-e és augusztus 15-e között vízmérő leolvasást végez Bicskén, Bodméren, Ercsiben, Enyin, Kabókapusztán, Mányon, Sárbogárdon, Vértesbogláron és a Galakonyás dűlőben. A szolgáltató arra kéri a fogyasztókat, hogy tegyék hozzáférhetővé a vízmérőket. Akiket két alkalommal sem érnek el, augusztus 1-e és 20-a között leolvasó lapon vagy a társaság honlapján is bejelenthetik mérőállásukat. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnökhelyettese.
5: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat. Gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
4: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a komoly felhőzet. Helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Az élénk szél többfelé megélénkül, délutára 29 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Hétfő hidegfront vonul át felettünk csapadékkal, ezt követően azonban ismét erősödik a felmelegedés. A hét további részében tartós kárnikula körvonalazódik.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
6: Hello Fejében, hello Velence, nagyon vidám, kellemes vasárnap délután kívánok Önnek, így július 26-án, amikor is Anna, Anikó és Panka nevű hallgatóink a névnaposok, nekik pedig egy óriás cuppanos puszi és egy boldog névnapot üzenet jár. A mikrofonnál Nagy Detti, a folytatásban egészen 18 óráig. Tartson velem, mert hozom Önnek életünk
0: 108 és 90,4 best.

Tehát egy 8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Zsédától szólt a fantom a elmúlt percekben. Annak az úriembernek viszont nem fantomokra, hanem húsvér emberekre volt szüksége, aki a héten bajba került a Velencei tó közepén. A papkert alja elnevezésű vízterületén rekedt egy úriember, és segítséget kért, mert önerőből nem tudott kijutni a partra. A Fejér megyei rendőrfőkapitányság tevékenység irányítási központja azonnal riasztotta a vízi rendőröket, akik rövid időn belül meg is találták a budapesti férfit. Gyalogosan akart egyébként átkelni a Velence fürdői szabadstrand felől át a tó északi partjára, viszont a parttól másfél kilométerre hirtelen mélyülni kezdett a víz, és többször is belesüppett az iszapba, amelyből nehezen tudott kiszabadulni. Így pánikba esett, de szerencsére a rendőrök hamar kiszabadították. A rendőrök éppen ezért arra hívják fel mindenki figyelmét, hogy a Velencei tó alacsony vízállásából eredően többféle veszély leselkedik ránk. Nem csak ilyen szituációk, amikor hirtelen mélyülni kezd a víz, vagy óriási iszaptengerbe botlunk, hanem még vannak olyan mélyebb mederszakaszok is, ahol veszélyes tárgyak rejtőzködnek, ezek pedig sérüléseket okozhatnak. A rendőrség ezért nyomatékosan arra kér újra mindenkit, hogy ne próbáljon meg senki sem gyalogosan átkelni a tavon, még akkor sem, hogyha a víz sekélynek látszik. Fürdőzés vagy vízisport közben pedig mindig figyeljük az időjárás változást, és baj esetén haladéktalanul kérjünk segítséget. Olvasható közösségi oldalukon, úgyhogy vigyázzon magára, és vigyázzunk egymásra, hiszen mindenkit hazavárnak. Mi pedig itt a Besten vigyázunk az ön hangulatára így vasárnap délután is, hogy felgetegesen teljen, bármikor is hangoljon a 101.8-ra és a 90.4-re.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Július 26-a van, ami azt jelenti, hogy pontosan egy hét múlva bezár az iszoda. Na nem kell aggódni, nem hosszú időre, viszont megkezdődik az éves karbantartás, ami azt jelenti, hogy egy hónapig biztos, hogy zárva lesz a Csitári GMU uszoda épülete, de ne essen kétségbe, mert a bérletes vendégek ez idő alatt sem maradnak teljesen úszás lehetőség nélkül, hiszen hétköznapokon reggel 6 és 8 óra között a strand szabadtéri 50 méteres medencéjében két kijelölt pályán továbbra is úszhatnak. A tervek szerint az uszoda augusztus 31-én hétfő reggel 5:30-kor nyit majd újra. Onnantól várják ismét a sportolni vágyokat. Na de életünk legjobb zenéinek lejátszásában nincs szünet és nincs záróra. 0-24-ben pörgetjük önnek ezeket, hogy jól teljen a vasárnap délutánja is. Amik közül a folytatásban maradjunk is, akkor a vizeknél és a tengerparti hangulatnál a Destiny's Child-os csajoknak köszönhetően. Jön már is a Survivor, itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. A kamarazene szerelmeseinek nem kell már sokat várnia, hiszen augusztus 15-én Kápolnásnyékre érkezik a Mással hangzók című különleges kastélykoncert. Ebben a kamarazene és az irodalom találkozik. A 20.-21. század magyar zeneirodalom ismert és kevésbé ismert kincsei hangzanak el. A Tatai Nóra, Sotko Eszter Magdolna és Szikora Márton alkotta trió úgy válogatta össze a műveket, hogy azok a narrátor egy-egy irodalmi idézetével kiegészülve egy gondolati szövetté álljanak össze, olvasható az esemény közösségi oldalán. Gulyás Dénes, Kossuth és Liszt díjas érdemes művész lesz egyébként a narráció felelőse, aki az irodalmi idézeteket hozza magával, a trió pedig többek között Bartók Béla, Kodály, Ligeti, Dobri Dániel és Orbán György dalait és kamaraműveit adja elő majd a közönségnek. Sok szeretettel várnak minden érdeklődőt. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es, 2000-es évek zenéi hangulatát szeretnék megidézni, mert hogy ezen időszak bestjeit gyűjtöttük önnek össze, és játsszuk megállás nélkül 0-24-ben.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, úgyhogy megállunk egy icipicit, de csak néhány percre. Hírek, időjárás, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Vár a holnap. Az órát pedig Király Viktor kezdi.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Egy jó tanács, használjunk legalább 30-as fényvédőt, és 2 óránként kenjük újra. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
2: Tankolj az Auchan benzinkutakon! Az Auchannál bizalomkártyával a 95-ös benzin literenként csak 579 forint, a dízel pedig csak 595 forint. Használd az Auchan applikációban elérhető kupont, és tankolj most kedvezőbb áron. Tudsz ennél jobbat? Részletek auchan.hu/tankolj nálunk.
0: Reklámot hallottak.
3: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei
4: a 101.8 és 90.4 West FM-en.
5: 4 hétre bezár a Csitári GM Iluszoda. 14 új rendőr áll szolgálatba Fehérvár megyében. Szakmai útmutatóval segítik a szőlőtermesztőket. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. 4 hétre bezár a székesfehérvári Csitári GM Iluszoda. A szokásos nyári karbantartás miatt az intézmény augusztus 2-án vasárnap este bezárják, írja a város oldala. Ez alatt a bérlettel rendelkezők hétköznap reggelente a strand szabadtéri 50 méteres medencéjének 2 kijelölt pályáját használhatják úszásra. A tervek szerint az úszoda augusztus 31-én reggel nyitja meg újra kapuit. 14 új rendőr állt szolgálatba Fehérvár megyében. Megkezdték munkájukat azok az egyenruhások, akik rendőri esküt tettek, és sikeresen elvégezték a 10 hónapos közbiztonsági rendőrjárőr, továbbá a duális képzést. A 14 fiatal a gárdonyi, a székesfehérvári, a dunaújvárosi és a sárbogárdi rendőrkapitányságon teljesít szolgálatot, írja a Vármegyei Hatóság közösségi oldalán. Jól működő országos tájékoztatórendszer segíti a szőlőkabóca elleni védekezést. A hatóságok részletes, naprakész információkat és szakmai útmutatást biztosítanak a gazdálkodóknak. Tudtuk meg Szűcs Csabától, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal növényvédelmi igazgatójától.
6: Ezért is fektettünk az idei évben még nagyobb hangsúlyt arra, hogy az előrejelzések száma minél nagyobb területre, szinte mondhatjuk azt, hogy országosan legyen elvégezve, hogy egy igen széles körű terület biztosítja azt az előrejelzési alapot, ami alapján meghatározásra kerülnek akár vármegyei, vagy akár még kisebb területen a védekezési felhívások, hogy ezzel is segítse az egységes és megfelelő időpontban végrehajtott növényvédelmi kezeléseket.
5: Egésznapos programokkal ünneplik Velence születésnapját. Koncertek, műrepülő bemutató, lézershow és családi programok várják az érdeklődőket augusztus 19-én. Fellép Berecki Zoltán, Wilcox és a Pitypunk zenekar, emellett Rohács Tamás műrepülő bemutatója is látható lesz. Tájékoztat a település közösségi oldala. A városi díjakat is ezen a napon adják át, a gyerekeket pedig játszótér, kézműves foglalkozások és kirakodóvásár várja. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a komoly felhőzet. Helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Az élénk szél többfelé megélénkül, délutára 29 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Hétfő hidegfront vonul át felettünk csapadékkal, ezt követően azonban ismét erősödik a felmelegedés. A hét további részében tartós kárnikula körvonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: A 4 órási hírek után már pörgünk is tovább életünk bestjeivel itt a 101.8 és 90.4-en. Ebben a pörgésben pedig Santana biztos, hogy elkísér minket, hiszen tőle pörög majd a Maria Maria. De itt lesz a Tankcsapdától és a Pesten megjelent Isten, az órát pedig, ahogy ígértem, Király Viktor kezdi már is itt a Besten. Jön a szóló!
3: 101.8 és 90.4 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Destől szólt a levél az elmúlt percekben. Hát hogyha levélben nem is, de kattintgatással és az online térben mindenféleképpen várja a fehérváriak véleményét a Prosperis Alba Kutatóközpont. Ugyanis kérdőíves felmérést indítottak a város weboldalán a felhasználói szokásairól, tapasztalatairól. Arra kérik a lakosságot, hogy válaszoljanak a portállal kapcsolatos kérdésekre. Most a felhasználói szokások, a használati tapasztalatok és a fejlesztési lehetőségek kerülnek a fókuszba. Arra keresik a választ, hogy milyen célból látogatjuk az oldalt, mennyire könnyen találjuk meg a keresett infókat, és hogy hogyan is értékeljük a honlap tartalmait, híreit, és milyen fejlesztéseket tartanánk hasznosnak. A válaszadás önkéntes és anonim, az adatokat összesítve kutatási és fejlesztési célokra használják majd fel. Olvasható a város weboldalán, nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit hallgathatja meg, hogyha a 101.8-ra és a 90.4-re hangol, amiket pedig arra használunk fel, hogy önnek nagyon-nagyon jól teljen minden egyes napja és minden egyes pillanata. A folytatásban például Kenny Williams és Moon in Love slágerével. Jön a Saturday!

0: Come on.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a legjobb híreket hoztam az autósoknak, mármint azoknak a sofőröknek, akik sokat közlekednek a budai úton, ugyanis várható a jövő hét péntektől ismét lehet majd közlekedni a Budai út, József Attila utca és Várkörút közötti szakaszán. Mert hogy itt már befejeződtek ugyan a közműépítési munkák, de a hét közepén történt egy csőtörés, így az út helyreállítás miatt várhatóan csak pénteken válik újra szabaddá. Ez a terület a forgalom számára. A forgalom korlátozások így legkésőbb július 31-ig fennmaradnak a területen, viszont hogyha előbb sikerül befejezniük a rekonstrukciós munkálatokat, akkor természetesen azonnal megnyitják a szakaszt a forgalom számára. Arra kérik a közlekedőket, hogy utazásaik tervezésekor vegyék figyelembe a terelést, a forgalmi rendváltozást. Én pedig arra kérem önt, hogyha van egyéb útinfója Székesfehérvár és a Velencei tó térségének útjairól, akkor azt ne tartsa magában, hanem dobjon róla nekem egy üzit 0623 555 525, ez az SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 108 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben most már bátran vadászhatunk vízipókokra, legalábbis a nyári időszakban, de nem csak a vízben, hanem a vasútállomásokon is, ugyanis július 18-ától kezdve egészen augusztus 23-áig kizárólag szombatonként és vasárnaponként, valamint ünnepnapokon jár a vízipók sebes vonat. A szerelvény reggel 5:35-kor indul a budapesti déli pályaudvarról, majd Kelenföld után elhagyva a velencei tavat Székesfehérváron is megáll, így itt is könnyedén csatlakozhatnak az utasok. Ami azt jelenti, hogy pikpak gyorsan elérhetik az északi partot, hiszen a végállomásra Balatonfüredre várhatóan 7:49-kor érkezik a vonat. A szerelvény nagy befogadó képességű kerékpárszállító kocsival közlekedik, úgyhogy a bringás kirándulások kedvelői is kényelmesen eljuthatnak a Balcsira, meg haza is juthatnak, hiszen így vasárnap délután már sokan a hazautat tervezgetik, és lassacskán el is lehet indulni, hiszen a rendőrség ugye korábban azt javasolta, hogy a délután 2 és 5 óra közötti indulást azt mellőzzük a Balcsiról, de 5 után már kicsit könnyebben haza lehet jutni, akár Székesfehérvárra, a Velencei tó térségébe, vagy éppen Budapestre tart. Na de bármerre is legyen most, életünk legjobb zenéi elkísérik Önt a folytatásban is, úgyhogy már is jön Baby Dish lágere.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet. Hírezünk, időjárásozunk, aztán ígérem, hogy jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Holdala. Az órát pedig Tom Navi kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Hősképzés Plusz várja a fiatalokat Székesfehérváron. Diákok jelentkezését várja a FEDOK. Ismét lecsófőző vigasság lesz a városban. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Életmentő ismeretekkel és pályaorientációs programmal várják a fiatalokat a Székesfehérvári mentőállomáson. Az Országos Mentőszolgálat Hősképzés Plusz programját augusztus 3-án tartják. A résztvevők közelebbről is megismerhetik a mentők munkáját, emellett betekintést kapnak a mentőszolgálat munkaköreibe, valamint a karrier lehetőségeibe. A program végén az újraélesztés helyes lépéseit is elsajátíthatják, és be is gyakorolhatják, írja a Város Oldala. Az Országos Mentőszolgálat Hősképző programja 2018 óta minden hónap első hétfőjén ingyenes újraélesztési oktatást kínál országszerte. Ősszel ismét lesz Fehérvári Dokumentumfilmfesztivál. A háromnapos esemény október 8-a és 10-e között várja az érdeklődőket a Kodolányi János Egyetemen. A programban 8 egész estés dokumentumfilm, kiállítások, beszélgetések és koncertek kapnak helyet. A szervezők idén is meghirdetik a középiskolásoknak és egyetemistáknak szóló dokumentumfilm pályázatot. A pályázók legfeljebb 10 perces, szabadon választott témájú filmen nevezhetnek, amely kamerával, mobiltelefonnal vagy tábla géppel is elkészíthető, írja az FMC. A pályaműveket szeptember 20-áig várják a fesztivál honlapján. Segítséget kapnak a fehérvári idős otthonok lakói a régi személyi igazolványok cseréjéhez. Augusztus 3-ától érvényüket veszítik a bordó borítós személyi igazolványok. A Kossuth Zsuzsanna otthon és az Albabástya munkatársai a vármegyei kormányhivatallal együttműködve több mint 120 fehérvári idősnek segítenek az új okmány beszerzésében. Tájékoztat a Város Oldala. A lehetőség az otthonukban élő egészségi állapotuk miatt nehezen közlekedők számára is elérhető, akik orvosi igazolással kérhetik a helyszíni ügyintézést. Várják a csapatok jelentkezését az idei fehérvári lecsófőző vigasságra. A hagyományos rendezvényt szeptember 12-én szombaton tartják, ahol a főzni szerető csapatokat és a látogatókat is közösségi nap várja. Számolt be róla a Város Oldala. A program végén átadják a Lecsó Király címet, valamint a Sipi emlékkupát. Vasárnap sok napsütésre számíthatunk, de időnként megnövekszik a gomoly felhőzet. Helyenként egy-egy zápor vagy zivatar is kialakulhat. Az élénk szél többfelé megélénkül, délutára 29 fok köré emelkedik a hőmérséklet. Hétfő hidegfront vonul át felettünk csapadékkal, ezt követően azonban ismét erősödik a felmelegedés. A hét további részében tartós kárnyikula körvonalazódik.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy újabb fantasztikus zenei óra veszi kezdetét itt a 101.8 és 90.4-en, viszont az utolsó 60 perc, amit ma még együtt tölthetünk, hiszen 18 órától már DJ Biki érkezik, és ő hozza magával a 90-es, 2000-es évek bestjeit. Na de addig is robog majd a zenevonat, elsőként pedig Tom Navi zenél már is. Ez az Unexpected.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Amely térségben még tavasszal elkészült a Nyárfa utca, a város nagyszabás útfelújítási program keretében, akkor felmerült, hogy a Palotai út egy szakasza, valamint a Hásfa, a Fenyőfa és a Topolyai utca is megújul majd, amely munkálatokra már meg is találták a kivitelezőket. Ennek keretében a Palotai út városból kivezető szakasza is megújul majd a Szent Gellért utca és a Kereszttöltés út között, amire már csak azért is szükség van, mert a téli időjárás következtében mindenféle előjel nélkül hirtelen nagy felületű romlások következtek be. A felújítás során elbontják a megbomlott aszfalt réteget, és ahol szükséges, ott javítják a pályaszerkezetet is, és az aknafedlapokat is cserélik. Aztán szintén megkezdődhet a Topolyai utca rekonstrukciója. Itt új kopó réteget terítenek le a teljes szakaszon, valamint egy gyalogos átkelőhelyet is létesítenek a Palánkainál, a Verseci út felőli szakaszon pedig parkolósávot jelölnek majd ki. A Bibic utcai szabadidőpark fejlesztése is megkezdődik majd, ahol lesz egy futópálya, illetve egy új pumpapálya is, miközben zajlik a Nagyszombati út felújítása is. Épülgetnek a város útjai, amelyeken aztán könnyebb lesz majd a közlekedés. Na de én arra is kíváncsi lennék, hogy most így vasárnap délután mennyire könnyű a közlekedés a térség útjain, úgyhogy dobjon egy üzit, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal. 0623 555 525, ez az SMS és Viber szám.

0: 108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségből is várják még a jelentkezéseket a közösségi régészeti konferenciára. A Szent István Király Múzeum és a Régészeti Egyesület ugyanis közösen rendezi meg idén a 4. országos közösségi régészeti konferenciát, méghozzá október 16-án és 17-én. Erre pedig nagyon sok szeretettel várják az elkötelezett kutatókat és érdeklődőket egyaránt. Ketyeg az óra, hiszen augusztus 1-jéig várják a jelentkezéseket. Ezen a konferencián lehetőséget biztosítanak a módszertani kérdések megvitatására, az önkéntesek bevonásával megvalósuló kutatások bemutatására és a szakmai értékelésekre is. Idén is várják a szervezők, a független kutatók és a múzeumbarát civilek jelentkezését, hogy szakmai közönség előtt is ismertetni tudják kutatási eredményeiket. Jelentkezni a múzeum közösségi régészeti e-mail címén lehet, és ide várják a már most esetlegesen felmerülő kérdéseket is. A Best FM forrólótján pedig a hallgatói észrevételeket várjuk, na meg a közlekedési infókat is. Székesfehérvár és a Velencei tó térségéből írja meg, hogyha bármi furcsaságot vagy fennakadást tapasztal. 0623 555 525 ez az SMS és Viber számunk.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zenék.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Christina Aguilera és Lil' Kim közöse után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki és indul vele a vasárnap esti parti a Best FM Night Shift. Így most az Álmokfutók a Hold Dala című slágerének átdolgozott változatával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a hétfői Best délutánt is, na de addig élvezze ki a vasárnap minden egyes percét. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallott, a további kellemes délutánt. Szép estét kívánok Önnek!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Idén is segít a Magyarok Kenyere program. Lendo Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Forma 1-es idény csaknem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a Holland Nagydíjjal folytatódik. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.
1: Yes. Baby, come on. Hey Martinez, you ready, girl?
2: Come on.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait, terjednek a közösségi média korlátozások. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait, erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráját felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátette, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt Bahreini nagy díjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2. és 4. között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is Bahreini nagy díj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Érkezhet az újabb hőhullám, nemigen lehet eső. 2032 után is maradhat a Forma 1, veszélyes is lehet a naptetoválás. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Újabb hőhullám jöhet a jövő héten. A Hungaromet előrejelzése szerint a hét elején még 30 fok körül alakulhatnak a csúcsértékek, a hét második felétől azonban tovább erősödhet a felmelegedés. Péntektől már több felé 33 és 38 fok közötti maximumok lehetnek, vasárnap pedig helyenként a 39 fokot is megközelítheti a hőmérséklet. Csapadékra egyelőre kevés az esély, a hajnalok pedig egyre kevésbé hozhatnak enyhülést. 2032 után is Magyarországon maradhat a Forma 1, erről tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök a sorozat elnök vezérigazgatójával a Hungaroringen. A kormányfő szerint a cél, hogy a verseny a lehető legjobb feltételekkel maradjon az országban, ezért már megkezdték az egyeztetéseket a jelenlegi szerződés utáni időszakról. Hozzátette, rekordszámú néző érkezett a Magyar Nagydíjra, és a rendezvény gazdasági, valamint turisztikai szempontból is jelentős az országnak. A cél az, hogy szeptembertől egyetlen buszjárat sem maradjon ki alkatrészhiány miatt, mondta Vitézi Dávid. A közlekedési és beruházási miniszter szerint május óta 290-ről 170-re csökkent a javításra váró buszok száma. A tárcavezető azt mondta, a problémák jelentős részét az előző vezetés hibás beszerzési döntései okozták, ezért válságintézkedésekkel kellett helyreállítani az alkatrészellátást. Hozzátette, a karbantartói létszámhiány és az elöregedett járműpark továbbra is komoly kihívást jelent. Az úgynevezett naptetoválások veszélyére figyelmeztet a Magyar Dermatológiai Társulat. A közösségi médiában terjedő trend során szándékosan égetik le a bőr egy részét, ami komoly károsodást okozhat, mondta a rádiónknak Holló Péter, a szervezet elnöke.
2: A bőrét lefedve egy fényvédőkrémmel, valami alakzatot odarajzolva, körülötte a bőrt jól leégessék a nappal, és hát sajnos ezt nagyon-nagyon sokan látták és csinálják, ezt halljuk a betegektől, mindenkinek fölhívnám a figyelmét arra, hogy ne álljon be ebbe a sorba, és ne csináltasson magának naptetoválást, ez káros a bőrére, és nagyon-nagyon megemeli a bőrrák rizikóját a későbbiekben.
1: Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Erre a hétre biztos, de remélem jól számolok, és erre a nyára is akkor most már kisportoltuk magunkat. Ugye múlt vasárnap megvolt a futballvilágbajnokság döntője, ezen a hétvégén megvolt a Hungaroring Magyar Nagydíj is, úgyhogy picikét felszusszanhatunk. Justin Timberlake, Señorita, a következő óra, ezzel indul itt a Bestem.
3: Ez a Night Shift a Best

FM a legjobb zenék. A Bob Sinclair művész név az hát kb. Olyan, mint hogyha valaki mostantól Ethan Huntként vagy James Bondként állna be a lemezjátszók mögé. Jean-Paul Belmondónak volt egy mozia, amiben ő volt a sármos titkos ügynök Bob Sinclair. És egy feltörekvő francia DJ producer úgy gondolta, hogy ez neki nagyon jó művész név lesz, hogy egy picit változtatott rajta, és a Bob Sinclairből illet Bob Sinclair. Hát most ő érkezik. Chris LeFrian, vagyis Bob Sinclair, és a Love Generation itt a

Best FM a legjobb zenék, az internetes trollok már hosszú-hosszú évekkel ezelőtt is aktívan tevékenykedtek. Egy ilyen csapat próbálta valamiért, tényleg senki nem tudja, hogy miért, összeugrasztani Brandit és Mónikát, úgyhogy semmiféle alapja nem volt ennek az állítólagos ellenségeskedésnek. Aztán amikor egy zenei fesztiválon találkoztak, akkor meg is beszélték, hogy hát senki nem haragszik senkire, és hát csatanos választ adtak ezeknek a trolloknak. Készítettek egy közös kislemezt, amivel aztán a következő évben még egy Grammy-díjat is behúztak. Jön Brandi és Mónika, és a The Boy Is Mine.

Best FM. Na, a legjobb zenék. A tudomány jelenállása szerint a déjà vu ez nem valamiféle különleges képesség, vagy valami megmagyarázhatatlan jelenség, hanem egy aprócska kis hiba az agyunkban. Ugyanis amikor az információ a két szemünkön keresztül beérkezik, akkor a két külön információt nagyon picike kis időkülönbséggel dolgozza fel az agy, és amikor a másodikat is feldolgozza, akkor érzi azt, hogy hát ezt már egyszer láttam. Igen. 100 000 másodperccel azelőtt. Hát ez a déjà vu. Meg ez, ami most jön az I Can't Stop-val.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. Nyilvánosak lesznek a kórházak fertőzési adatai. Vigyáznak a fürdőzőkre a balatoni vízi rendőrök. Lendo Norris nyerte a Magyar Nagydíjat. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Nyilvánossá teszik a kórházak fertőzési adatait. Hegedű Zsolt egészségügyi miniszter bejelentése szerint szeptembertől bárki megismerheti az egészségügyi ellátással összefüggő fertőzések adatait. A rendszer a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ módszertan alapján valós adatokra épül. A cél a beteg biztonság javítása és az egészségügy átláthatóságának erősítése, az adatok értelmezését pedig kiegészítő mutatók segítik. Idén már 133 ember életét mentették meg a balatoni vízi rendőrök. A Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság közlése szerint a szezonban eddig 76 esetben riasztották a vízi rendőröket. A Balatonon 5 rendőrőrs és a vízimentő szervezetek közösen vigyáznak a fürdőzők biztonságára. A rendőrség arra figyelmeztet, viharjelzés idején mindenki tartsa be a szabályokat, és senki ne ússzon az elsodort matrac vagy vízi bicikli után. Már gyűjtik a búzát a Magyarok Kenyere programban. A Kárpát-medence csaknem 300 gyűjtőpontján várják a gazdák felajánlásait. Tavaly csaknem 1200 tonna búza gyűlt össze, amelyet rászorulók támogatására fordítottak, mondta a rádiónknak Horváth Vivien, a program vezetője.
2: Nagyon sok gazdálkodó a betakarítási időszak végén felajánlja a terményének egy részét nemes célra. Mi ezeket összegyűjtjük, a malmok segítségével liszté őrüljük, és ezeket a liszteket juttatjuk el egészen év végéig rászorulóknak, szociális intézmények részére, gyermekotthonokba, idős otthonokba, illetve közvetlen családokhoz is kerül.
1: A Kárpát-medencei búza összeöntés ünnepét idén augusztus 5-én Martonvásárral rendezik. Lando Norris nyerte a 41. Forma 1-es Magyar Nagydíjat a Hungaroringen. A McLaren brit versenyzője a pole pozícióból rajtolva idei első, pályafutása 12. futam győzelmét aratta, és sorozatban másodszor győzött magyaródon. A második helyen a címvédő Max Verstappen végzett, míg a harmadik Andrea Kimi Antonelli lett. A 19 éves olasz pilóta ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki pontverseny élén. A Forma 1-es idény csaknem egy hónapos nyári szünet után augusztus végén a Holland Nagydíja folytatódik. Holnap még kissé változékonyan alakulhat a nap, de délutánra már több felé kisüt a nap a fátyol és gomoly felhők mellett. Délelőtt főként keleten, később inkább észak-keleten fordulhat elő kisebb eső, zápor vagy zivatar. A csúcs hőmérséklet 29 és 33 fok között alakul. Kedden még elszórtan lehet zápor keleten, de utána egyre nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik. Szerdán és csütörtökön már a napsütésé lesz a főszerep, péntekre pedig igazi forró nyári nap körvonalazódik 33-37 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Elfelejtettem szólni, elnézést, a hiba nem a ti készüléketekben van, tehát nem ugrottunk át két napot, vagy nem a téridő kontinuum bomlott meg. Ma vasárnap van, igen, tudom, hogy ilyenkor bikinek, Bigfabi Tominak kellene itt lenni, de hát biki nyaral, jó pihenés neki, úgyhogy ma is, mint minden hétköznap, én White Boy, egészen éjfélig.
3: Ez a Night Shift a Best

Best of a legjobb zenék. Ugyan 2012 és 14 között tényleg elfelejtette befizetni az adóit Shakira a spanyol hatóságok felé, és ezért meg is büntették majdnem 8 millió euróra, viszont most született egy ítélet, amely szerint korábban meg egyáltalán nem kellett volna neki, úgyhogy nagyon úgy néz ki, hogy most még ő kap vissza 55 milliót. Jön Shakira és a Loka.

Best FM a legjobb zenék, amerikai turnéjukat azért kellett egy az egyben törölni, mert alig fogytak a jegyek. Hát Európában ez a veszély nem áll fenn. Például a varsói és a párizsi koncertjükre már az összes belépőt eladták. Jön a The Pussycat Dolls és a Hush Hush itt a Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a New Yorki nyugati 54. utcában az a bizonyos hely. Eredetileg a CBS egyik stúdiója volt. Aztán lett belőle világhírű klub, jelenleg pedig egy színitársulat üzemelteti. If you could read my mind, Stars on 54, jön a Klub 54 betétdala. Itt a Best FM a legjobb zenék között.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Párbeszédet ígér a kormány a külhoni magyarokkal. Rekordszámú hallgató kezdheti meg tanulmányait. Malajziában lesz idén a bahreini nagydíj. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. A magyar kormánynak kötelessége megvédeni a határon túli magyarok jogait. Erről beszélt Tar Zoltán Fehéregyházán a felújított Petőfi emlékhely avatásán. A társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter azt mondta, a korábbi támogatásokat felülvizsgálják, és ha visszaélést találnak, megteszik a szükséges jogi lépéseket. Hozzátette, a kormány a jövőben párbeszédre és egyeztetésre törekszik a külhoni magyar közösségekkel. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg felsőfokú tanulmányaikat szeptembertől, ez az elmúlt évek legmagasabb felvételi létszáma. Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese rádiónknak elmondta, a gazdasági, a műszaki és a pedagógus képzések bizonyultak a legnépszerűbbnek.
2: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
1: Akik most nem jutottak be, július 30-ától a pótfelvételi eljárásban jelentkezhetnek a felsőoktatásba. Egyre több ország korlátozza vagy tervezi korlátozni a gyermekek közösségi média használatát. Az intézkedések célja a zaklatás, a függőség, a mentális problémák és az online visszaélések visszaszorítása. Ausztrália például már bevezette a 16 év alattiakat érintő tilalmat, Franciaország pedig szeptembertől korlátozza a 15 év alattiak hozzáférését. Hasonló szabályozást készít elő a többi között az Egyesült Királyság, Spanyolország, Németország és Kanada is. Malajziában rendezik meg az idén elmaradt bahreini nagydíjat. A Forma 1 és a Nemzetközi Automobil Szövetség döntése szerint a mezőny október 2. és 4. között áll rajthoz, miközben a futam hivatalosan továbbra is bahreini nagydíj marad. Az áprilisi bahreini versenyt a közel-keleti helyzet miatt törölték, ahol továbbra sem adottak a biztonságos rendezés feltételei. A döntéssel a Forma 1 megtarthatja az idei versenynaptár valamennyi futamát. Holnap a nap első felében még lehetnek felhősebb időszakok, később viszont egyre inkább a napsütés veszi át a terepet. Fátyol és gomoly felhők is lesznek az égen, délelőtt még a Dunától keletre, később inkább észak-keleten alakulhat ki kisebb eső, zápor vagy zivatar. Délután 29 és 33 fok közé melegszik a levegő. Kedden marad a napos gomoly felhős idő, keleten legfeljebb egy-egy záporral. Szerdától aztán szárazabb, egyre melegebb napok jönnek, csütörtökön már 36, pénteken pedig 37 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Két igazi díva egymás után, illetve két fiú zenekar egymás után a következő órában. A hölgyeknél lesz Whitney Houston és Lady Gaga-t jelent, I'm Every Woman és Always Remember Us This Way. Fiú csapatoknál pedig az FLM új kislemeze, a Ráncok a szemem alatt után érkezik a Backstreet Boys, az As Long As You Love, mivel nem sokára.
3: Ez a Night Shift a Best

Aztán a legjobb zenék heti 3 fellépés a Vegasi Sphere-ben egészen augusztus végéig, aztán szeptember 25-e és október 7-e között, vagyis 2 hét alatt 10 fellépés Zsinórban, Düsseldorfban, Németországban. Hát így néz ki a Backstreet Boys nyara. As long as you love me, ezek ez a best.

Best FM a legjobb zenék, akik szeretik az ezredfordulós brit popzenét, nekik szeptember 24-e és 27-e között Máltán a helyük. A Mighty Hoopla elnevezésű fesztiválon olyan fellépők lesznek majd, mint a Booty Love, Jamelia, a Liberty X, vagy a most érkező Sugar Babes.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha bevallom őszintén, én sokat nem vettem észre ebből a hétvégéből, mármint hogy hétvége van, így, hogy tegnap is és ma is Big Hétvég Favit, amit helyettesítettem a hétvégi házigazdát, ráadásul holnap hétfőn meg ugyanúgy jövök, ahogy szoktam jönni. Mindegy, ez most így alakult. A mai utolsó 60 percben érkezik majd többek között a White Town, Punjabi MC, Anastasia és a Spice Girls is.
1: Ez a Night Shift a Best

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: Best FM, a legjobb zenék.